0: A on mi povie, hát miért nem őrizted? Miért nem verekedtél? Hm? Miért hagytad? Úgy kell neked. Povémi. No, ja mu nepoviem nič. Nič mu nepoviem, tak to bude najlepšie. Nepoviem mu nič, ešte mi dá po papuli. To by tak bolo. Nepoviem mu nič. Nič nebolo. Papuka, nemôčam. Nemôčam.
1: Dobrú.
0: Nem volt semmi.
1: Dobrú.
0: Nem volt semmi.